tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendrell jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítás a második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négynapos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban felesleges évet inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vardújra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsödénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés távcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze uszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik.

0: A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Új a fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békéscsabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsötében. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békéscsabai közgyűlés 2 éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autók kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négy napos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotás szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban felesleges hivát inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vardújra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsödénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés tápcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
2: Start Rádió!
1: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel, minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a development studiesban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és

0: legjobb egyet mind földrajz tudomány területén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
0: Igen, igen, ez így van. Hát ez nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember megy előre, általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, nevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
0: Nekünk már az elején. Tehát nálunk már...
1: Korábban még ugye ez a másodéves.
0: Igen, az volt a...
1: Még erre emlékszem.
0: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről.
1: De akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden Igen. teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
0: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem mutatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, hogy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik-e ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ez hogyan hasznosítható.
0: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is

0: valójában véletlen jött ki ide, rurális, tehát vidéki térségek, ezek Alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk, módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen pluszt ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Start Rádió.
1: Most hogy alakul a nagy kép? Milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi is gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, de a tudományos eredményeknek a tükrében.
2: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, még Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
2: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni. Tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túlhasználnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba. Persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
1: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, hogy az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
2: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most is. Néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
1: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
2: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
1: A földet.
2: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, és csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
3: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsájtási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
3: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gáz kibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor, amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
2: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja. És valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen a családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
3: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak-e erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
2: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. A tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
3: politikai szándék.
2: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
3: gyarmatosítottak.
2: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig is itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországba, Franciaországba, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagytőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
3: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztás pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt, ott, amott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
2: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
3: És igen, és hogy nem azon,
2: valamit.
3: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de
2: beértjük, hogy mire gondoltál.
3: Igen.
2: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
3: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt ezzel van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké. Illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett, tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy hát próbáljunk meg
2: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: és még több.
1: Sportrádió. Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Sportrádió.
0: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.

Sport Rádió. I don't wanna fight and I'll be your star.

0: reggeli start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós Munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Startrádió.
1: És még több.
2: Megnézünk a stúdióban Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezeken belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
3: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése. Ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés. Gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok. És a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
2: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
3: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő felismerte, és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta a szervezetem, majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyunak az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
2: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
3: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez oda szaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
2: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál, nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni, ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebédulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
3: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
2: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres rescue teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
3: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt ez a híradásokból, a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A reformáció

0: élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
1: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondtad, 18 éve mentőztél akkor, vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évbe?
0: Még nem.
1: Még nem, még a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
0: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy embereket, csoportját, akik 6-an, 8-an voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: vezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
1: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt 2 évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második, harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója az első herbál vagy herbál.
0: De egyébként van valami köze hozzá?
1: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltó listára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen kataton állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
0: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
1: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a elején, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társú. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy a drog rossz, a drog káros, az nem fogja nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak. Ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem halucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. Még ennél előre valóbb az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
2: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és ugye a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is. De ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen megyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlataid során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak, az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban? Van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően, ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légút biztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak mindenféléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
3: De ez a büntetésektől való félelem?
2: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
3: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
2: Ellátjuk a sérültet, az első, hogy a szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségire, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
3: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki. Sokszor probléma az, hogy nem mernek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket. Mire figyeljenek oda?
2: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem telhető legjobb módon első segélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az első segélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az első segély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ez ügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Számodra van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már pártként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drogstratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem
3: az ez áldozat, az alapja. Ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos levedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen, nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú, pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetbe, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Igen. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drogprevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó, és köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ricu Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Egyben minden. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvőbetegellátó intézmények számára. Az útmutató célja, hogy segítse a kórházakat a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámokra való felkészülésben és a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekben. A szakhatóság kiemelte, hogy a tartós hőség megnöveli a sürgősségi ellátások kockázatát, ezért a betegellátás és az egészségügyi dolgozók biztonságának garantálása nem csak a kánikula idején, hanem egész évben folyamatos felkészülést igényel. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása, amelynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kistelepülések élhetőségének javítása érdekében. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzítését.

0: megszületett. A rezsicsökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Csoda szép hétfő reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió. A hét első munkanapján is sok zenével, és most még többen ébredjünk együtt, nyújtózzunk egyet, és közben hallgathatjuk a kávé kortyogatása mellett a legjobb dalokat a hét legelső munkanapján is. Csak Csabán a Starton.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Szép hétfő reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel augusztus 3-a van. Ma köszönhetjük a Herminákat, ők a nap névnaposai. Rajtuk kívül az Istvánok és a Teréziák is ünnepelnek ma. Nekik is sok boldogságot kívánok.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 3-a van. Nézzük a mai nap jelentős születésnaposait, híres születésnaposait. Az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója is ezen a napon született. Gárdonyi Géza, magyar író, az Egri csillagok írója. De Subka Magdolna, Széchenyi Díjas, művészettörténész is ezen a napon született.
1: Sokat nem, sokat nem.

50 temperature highs. Hol látában egy levél, ismeretlen kéz ír.

0: reggel is tart, Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Szép hétfő reggelt kívánok, a hét legelső munkanapjába vágjunk bele együtt közösen. Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió. A 7 óra pedig egyre közelebb, 7 és 8 óra között nézzük majd a mai nap érdekes történelmi évfordulóit, de egyébként hozok egyéb izgalmasságokat is, és mindezek mellett a legjobb dalokat, hogy jól induljon a nap, csak Csabán a Starton.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kritikus energiahelyzet miatt az áramfogyasztás önkéntes csökkentésére kéri a Tisza kormány a legnagyobb hazai ipari létesítményeket. Magyar Péter a leállt Duna

akkumulátorgyárak, vegyi üzemek és a nyíregyházi LEGO gyár is szerepel. A kormányzat már előkészíti a jogszabályi hátteret, amely szükség esetén kötelező termelésleállítást is elrendelhet a 17 és 22 óra közötti idősávban. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

0: képest a csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra is elmúlt már, csodaszép hétfő reggelt kívánok a Start Rádióval. Jó utat, hogyha éppen a munkahelyre tartanának. Én hozom a legjobb dalokat ebben az órában is. Itt a Starton.
1: Sok a szeret, sok a szeret, és még

0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Sok a zene.
7: Sportrádió.
5: És még több.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió. A közösségi médiában felkapott turista paradicsomok helyett kevésbé zsúfolt úti célokat és kisebb településeket keresnek a Z-generáció utazói, a Kelyek felmérése szerint. Írja a Roadster. A válaszadók csaknem 70%-a új helyre szeretne eljutni, 84%-uk pedig inkább kisebb várost vagy vidéki térséget választana egy zsúfolt nagyváros helyett. A rangsort Dominika vezeti, de Belize, Marokkó, Vietnám, Costa Rica és Szardínia is a kedvelt úti céljaik között szerepel.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Augusztus 3-a van. Ezen a napon az országgyűlés köztársasági elnökévé választotta Göncz Árpádot 1990-ben. Ezen a napon 1492-ben Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. És ezen a napon kiutasították Magyarországról Róbert bácsit, a szegények támogatóját 1930-ban.
1: Sokat nem?
2: Sokat.
1: Start Rádió.

0: időzest. Ez bizony a Start Rádió. Nyúlfarnyival járunk 8 óra előtt. Egyre közelebb van már az az időszak, hogy be kell ülni a munkahelyre. Talán sokakat már csak percek választanak el ettől, de mi maradunk és hozzuk a hasznos infókat és a jó zenéket itt a Start Rádióban.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: És még több.

0: Szép reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel egy újabb munkahét kezdetén. 8 óra után sokan már bent a munkahelyükön, nekik bizony kitartást kívánok. Hallgatjuk együtt a jó zenéket ebben az órában is, és hallgatjuk a legfontosabb információkat is.
1: Sok a szere. Sok a szere. És még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
7: sok a zene,
0: és még több.
1: Sport Rádió.

0: Ez itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Itt vannak a nyári hónapok. Ha szeretnénk hűvösen tartani a lakásunkat, az első és legfontosabb, hogy ne engedjük be a meleget. A kánikulai hőhullámok idején a legnagyobb hőforrás a napsütésen keresztül érkezik, főként a keleti és déli tájolású ablakokon. Használjunk redőnyt vagy hővisszaverő fóliát, és tartsuk zárva az ablakokat napközben. A világos színű kültéri árnyékolás különösen hatékony, mert visszaveri a napfényt, míg a belső sötét színek ugye csapdába ejtik, ez meg akár 4-6 fokkal is melegítheti a lakásunkat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Sok zenét el, és most még többel. Most pedig ugye arról beszélgetünk, hogyan tudjuk a leghűvösebben tartani a lakásunkat kánikulában. Ilyenkor sokan automatikusan nyitják ki fel az ablakot, pedig ez napközben inkább árt, mint használ. A legjobb, ha kora reggel is késő este nyitjuk ki az ablakot, amikor ugye a külső hőmérséklet csökken. A legjobb ugye, ha kereszthúzatot tudunk létrehozni, kinyitjuk az egymással szemben lévő ablakokat, ajtókat, így gyorsan átszellőzik a lakás, a külső hűvösebb levegő kihúzza a belső meleget. Napközben viszont nagyon fontos, zárjuk be az ablakokat, ne engedjük be a forró levegőt.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy együtt kezdjük ezt a napot is. A Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Nem sokára 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap találkozhatunk, hiszen reggel 6 órától jövök ismételten.

0: Legtöbb burger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat lemond,
4: sokat
3: lemond. Még több.
4: És még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza indul el, üd a fedélzeten, hozza ma is a jó zenéket és a kitartást, és természetesen az aktuális információkat. Rádiózunk együtt, a következő két órában vagyok itt önnel.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én játsszuk.

szektán. Mikor kezd holnap is a napfény andali, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam, a csókos smiley az jól esett ám.

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Tudtad? A Stuburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak. Sok a szene.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt a műsor, és ma is nyitjuk kalendáriumunk ablakát. Például 1492-ben a mai naphoz tartozó esemény, hogy Kolumbusz Kristóf 3 hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Illetve 1863 mai napján született Gártonyi Géza, magyar író, újságíró. Nyilván nem kell említeni, de azért egy művét a teljesség igénye nélkül, mondjuk az Egri csillagok. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

és még több a Startrádión ez a napilaza. A mai névnaposainkról se feledkezzünk meg, a mai nap köszöntöttjei a Herminek, nekik nagyon boldog névnapot, mellettük a Lídiák és a Teák is ünnepelnek egyébként. Oda is természetesen jár a köszöntés, ahogy a következő órára jár meg a New Zene nekünk, mindannyiunknak. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: legtöbb a Start Rádión a folytatódik a műsor ebben a 60 percben, és itt vagyok önnel, hozom a kitartást ígérő dalokat és az érdekes információkat. Nem sok erről az egészségünkre fókuszálunk, rádiózzunk együtt, meg annyi jó dallal.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sokat zene és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint az életkor előrehaladtával vagy valamilyen sérülés, túlterhelés következtében a mozgásunk a segítő ízületek porcfelszíne elvékonyodhat, ez fájdalommal járhat. Panasz esetén a betegség mielőbbi felismerése a fontos és szakszerű kezelése. Mind a megelőzésben és mind a kezelésben pedig kifejezetten hasznos a rendszeres, ízületbarát testmozgás, mint például a gyógytorna vagy a fizikoterápia vagy az önállóan is végezhető úszás, kerékpár. Ez utóbbi kettő inkább a megelőzés jegyében. Emellett a megfelelő táplálékbevitel is jó lehet, de szükség esetén porc erősítő étrend kiegészítőket is fogyaszthatunk. Figyeljünk nagyon magunkra!
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: több zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ennek érünk most a végéhez. Köszönet, hogy az elmúlt két órában együtt rádiózhattunk, és remélem, hogy holnap is megtehetjük majd ugyanezt. További szép napot, minden jót!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 3-a déli 12 óra van. Gyermekprogramokkal, koncertekkel, tűzijátékkal készül idén is Békés Csaba augusztus 20-ára. Rállítják a jégkármentesítő rendszert Békés vármegyében is. Kedélek formai plakátot készített a gerlai művész Veres Nóra. Új külterületi útfelújítások indulhatnak Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Gyermekprogramokkal, koncertekkel, tűzijátékkal készül idén is Békés Csaba augusztus 20-ára. Erről Varga Tamás alpolgármester beszélt a 7.tv aktuális című műsorában. Elmondta, hogy a programok váza évek óta hasonló, hagyományos elemekből áll, ugyanakkor a fellépők minden évben változnak. Mint fogalmazott, ilyenkor rengeteg békés csabai és sok megyei településről érkező vendég látogat ki az eseményekre, ezért az ünnep történelmi jelentősége mellett arra is figyelnek, hogy minden korosztály számára emlékezetes pillanatokat kínálja. A cél egy olyan nap összeállítása, amelyben a hagyományos és az újszerű program elemek egyaránt helyet kapnak. Az alpolgármester felidézte, hogy tavaly a nagy meleg miatt nem egész napos programot szerveztek a Szent István térre, hanem délutánra időzítették az eseményeket. Idén is hasonló lesz a menetrend, bár az ünnepi mise továbbra is délelőtt 10 órakor kezdődik a belvárosi katolikus templomban, a Szent István téren csak délután 3 órától indulnak a programok zászlófelvonással. A templomban délután Szarvas Péter polgármester és Dóci István országgyűlési képviselő szegik meg az új kenyeret, és itt hangzik el az ünnepi köszöntő is. Ezt követően a Szent István téren a Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar térzenéje és a mazsurettek vezetik fel az ünnepet. A délután folyamán a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes a Tallérós zenekar kíséretében táncházat tart, a nézők pedig interaktív bűvész produkcióba is bekapcsolódhatnak. Az est egyik kiemelt fellépője a Magashegyi Underground lesz, majd a PTE Brass Band ad elő ma is láger feldolgozásokat. Ezután Szarvas Péter ünnepi beszéde és egy rövid, de látványos tűzijáték következik. A programot a TNT nagy koncertje zárja. Kísérő programként arcfestés, ugrálóvárak, kézműves játszóházak is várják a családokat. Varga Tamás arról is beszélt, hogy a Kossuth teret és a Széchenyi utcát lezárják, a Szabadság téren pedig polgárőrök és rendőrök segítik a biztonságos lebonyolítást. A tűzijáték előtt a Városháza napelemeit gyulladásgátló fóliával takarják le, mint mondta, sok apró részletre kell figyelni ahhoz, hogy az ünnep zavartalan legyen. Összességében olyan színes programcsokorral készül a város, amely méltó Szent István ünnepéhez és Békés Csaba egyik legjelentősebb eseményéhez. Bodóczi István országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy Békés megyében is leállítják a jégkármentesítő rendszert, a jéger működését pedig független tudományos testület vizsgálja felül. A képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszakban különösen sok vita övezte a rendszert, ezért indokolt a működésének részletes szakmai elemzése. Különleges szakmai elismerést kapott a békés csabai gerlai származású Veres Nóra. Egyedi alkotása jelent meg a Formula 1-be érkező Cadillac Forma 1 Team hivatalos Facebook és Instagram felületein. A magyar nagydíjat népszerűsítő plakát gyorsan nagy sikert aratott a technikai sportok rajongói körében. Az alkotás különleges eljárással készült, Nóra fóliakarc technikával formált meg a szágódó cirkusz hangulatát idéző képet. A folyamatot a Cadillac Forma 1 Team és a projektben partnerként dolgozó Odditi egy közös videóban is bemutatta, így a rajongók bepillantást nyerhettek a műhely munkába. A művész elmondta, hogy az Odditi cég Instagramon kereste meg. Elsőre nem válaszolt, mert azt hitte, nem valódi profiltól érkezett a megkeresés. Később SMS-ben és e-mailben is felvették vele a kapcsolatot, és elküldték egy korábbi grafikáját, jelezve, hogy ugyanazzal a technikával szeretnék elkészítetni a plakátot. Úgy fogalmazott, azért választották ezt az eljárást, mert különleges és eltér a megszokott munkáktól. Hozzátette, hogy képgrafikát tanul, a használt módszer pedig a hidegtű, egy plexiszerű lemezbe karcolja, mint tehát majd négy színnel, sárgával, kékkel, pirossal és feketével nyomtatja le a képet. Feladata az volt, hogy megjelenítse a 2026-ban a Formula 1-be belépő Cadillac csapat két versenyzőit és a támogató partnereket. Korábban nem követte a Forma 1-et, ezért különösen nagy öröm számára, hogy őt választották. Jelenleg diplomamunkáján dolgozik és új technikákkal kísérletezik. Veres Nóra közösségi oldalán is beszámolt a felkérésről, ahol azt írta, nagy megtiszteltetés volt együtt dolgozni az Odditi és a Cadillac Forma 1 Team csapatával, és örök örömmel mutatta be a magyar nagydíjra készült plakátot. Kiemelte, hogy a megvalósításban fontos szerepe volt a szakmai közösségnek. Külön köszönetet mondott a HAB grafikai műhelynek, amely helyszínt biztosított a munkához, valamint Ráskai Szabolcs szakmai támogatásáért. A Békés Csabai alkotó sikere jól mutatja, hogy a helyi tehetségek a világ legnézettebb autóverseny sorozatának kreatív közegében is megállják a helyüket.

0: Megoldódott a közlekedési probléma a Békés Csabai Gerlán. A kanyarodást segítő közlekedés biztonsági tükröt helyeztek ki a Gyöngy utca és a Babics Mihály utca találkozásánál. Erről számolt be Kiszay András önkormányzati képviselő, aki elmondta, hogy több lakos jelezte számára, a csomópont beláthatatlan, ami komoly balesetveszélyt jelentett az autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak egyaránt. A kihelyezett tükörnek köszönhetően biztonságosabbá vált a két utca kereszteződése, és könnyebben átláthatóvá vált a kanyar. Fontos külterületi útszakaszok korszerűsítése kezdődhet meg Szeghalmon, miután a város elindította a vonatkozó közbeszerzési eljárást. A folyamat eredményessége esetén a munkálatok is elrajtolhatnak. Mocsári József polgármester közölte, hogy Szeghalom csak nem 11 millió forint támogatást kapott a külterületi utak felújítására, amelyhez az önkormányzat saját forrást is biztosít. A fejlesztés célja, hogy mindkét érintett útszakasz megfelelően szolgálja a telephelyek megközelítését. A képviselőtestület a közelmúltban döntött a közbeszerzés megindításáról, így sikeres eljárás esetén elindulhat a beruházás. A testületülésen szó volt arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az árkerti utak korszerűsítésére Boruskertben és Kendereskertben. Ezeket szórt burkolattal alakítanák ki. A fejlesztés értéke közel 53 millió forint, amelyből a város 50 millió támogatást remél, és ehhez 3,2 millió forint saját forrást tenne hozzá. A következő lépés lehet a pályázati döntések követése, hogy látható váljon, mikor indulhatnak a tényleges munkálatok. Békés megyében az elmúlt csaknem 6 évtized alatt sikerült közel 5%-ra növelni az erdősültséget, ám a klímaváltozás hatásai alapvető fordulatra kényszerítik az erdőgazdálkodókat. A talajvízszint mélysége az elmúlt 20 évben nagyjából a duplájára nőtt, a júliusi délutáni légnedvesség rendszeresen 30% körüli kritikus szintre esik vissza. A drasztikus változások minden növényfajt megviselnek, de a legérzékenyebbek számára közeleg a végső határ. Franco Robert okleveles erdőmérnök arra figyelmeztet, a legérzékenyebb fafajok nagyon gyorsan eltűhetnek a térségből. Ha a termőhelyi tényezők nem javulnak, hosszú távon búcsút kell venni tőlük. A kocsányos tölgy megyei aránya jelentősen szűkülhet, a nagy vízigényű fajok, mint a nyárfák jelentős része visszaszorulnak, a fenyőket pedig úgy tűnik, hogy végleg el kell felejteni. A megváltozott mikroklíma miatt Békésben is megjelentek azok az alom és lágyszárú tüzek, amelyek korábban inkább a Duna-Tisza közére voltak jellemzők. Ezek könnyen lombkor tűzzé alakulhatnak. Bár országosan sokan szorgalmazzák a természetes magról vagy sajról történő erdőfelújítást, a megye klimatikus viszonyai ezt alig teszik lehetővé. Ez az oka annak is, hogy például a Csaba Parkban nem helyben termett maggal dolgoztak a szakemberek. A mediterrán növények, mint az olajfa, a kiwi vagy a füge tömeges elterjedésétől ugyanakkor nem kell tartani. A szakember szerint ezek legfeljebb kísérleti mikrokörnyezetekben maradhatnak meg. Békés megye talajadottságai ugyanis rendkívül változatosak. Így például a Körösök vidéke, a Sárét térsége és Dél-Békés kiváló csernozium talaja továbbra is alkalmas erdőtömbök, erdősávok, fasorok és facsoportok fenntartására. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszottok? Várom a zenék kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól legelső kérésünk. Sziasztok, egy pörgős dalt kérek. Sok szeretettel küldöm a munkahelyemen dolgozó kollégáimnak, hogy gyorsabban teljen a hétfő, és jó kedvből. Ma se legyen hiány. Köszi, Eszti.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább, sziasztok! Egy dalt szeretnék kérni, és közben kellemes ebédidőt kívánok a családomnak, és sok mosolyt a hét első napjára. Köszi, Tündi!

0: még több. Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok, kérek egy dalt, amit küldök a barátaimnak, hogy egy kis lendületet vigyen a hétfő délbe. Köszi, Balázs.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma augusztus 3-a, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Hermina nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Janza Kata, Jászai Mari díjas magyar színésznő, musical énekesnő, de ma ünnepel Marozsán Erika magyar színésznő, és szintén ma ünnepel James Hetfield, amerikai gitáros énekes, a Metallica alapító tagja is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szeres?

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Jobbára derült, napos, száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet holnap hajnalban általában 17 és 22, délután 37 és 41 fok között alakul. Yeah!

0: Hétfős zenés még több. És ma augusztus 3-a hétfő van, az évből még 150 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 68 évvel ezelőtt ezen a napon kelt át az északi sark jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója. És 65 éve ezen a napon jött létre a repülőműszaki tiszti iskola is több honvédelmi egység, illetve 18 évvel ezelőtt ezen a napon, véletlen folytán, Heikki Kovalainen finn autóversenyző a Hungaroringen megszerezte egyetlen Formula 1-es futamgyőzelmét. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Startrádió.
1: Ez a Startrádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Egy okos ember sokkal többre képes annál, mint amit gondolnak róla, és sokkal kevesebbet beszél annál, mint amit tud. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Örülünk, hogy minket hallgatsz. Indul egy újabb zenei óra, és most is remek dalok várnak rád. Hallhatod majd Alanis Morissette egyik legismertebb slágerét, az Ironicot, felcsendül George Michael Freedom című dala is, és érkezik az Aztec Kamera a Somewhere in My Heart-tal. Az Ironic szó jelentése sok vitát váltott ki a dal megjelenése óta. Sokan úgy vélik, hogy a szövegben, mármint Alanis Morissette szövegében szereplő helyzetek inkább balszerencsések vagy váratlanok, mint sem valóban ironikusak. Alanis Morissette azonban többször is mosolyogva nyilatkozott erről, és szerinte éppen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a dal ennyire emlékezetes lett. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor megteheted. A startradio.hu oldalon vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-es számra, most pedig induljon az új óra, nem sokára jön tehát Alanis Morissette és az Ironic, előtte itt az Aztec Kamerától a Somewhere in My Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors

Ez a Start a 98.4-en, augusztus 3-a van, hova tovább, a mai napon a Herminák ünneplik névnapjukat. A Hermina női név, a Herman férfi név női párja, más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze. De jó nekik, kedves Herminák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre és kedre a kormány, amely 5 törvényjavaslat tárgyalását javasolja. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a köznevelési törvény módosításával a pedagógusok visszakapják a sztrájkjogot és az intézményi autonómiájukat, míg a szakképzésben megszűnik a kancellári rendszer. A képviselők emellett a rendészeti, az egészségügyi adatkezelési, valamint a média tanácsi jelölőbizottságával kapcsolatos előterjesztésekről is döntenek majd. Átalakítja a kormány a Klemensberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett bürokrácia szűkítette az iskolák mozgásterét, miközben nem tette hatékonyá a működést. A kabinet döntése értelmében a jövőben csökkentik az adminisztrációt, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, és hamarosan kiírják a pályázatokat a tankerületi vezetői tisztségekre is. Augusztus 31-ig kaphatnak póthatáridőt az élelmiszerkereskedők a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer utalványok visszaváltására egy új rendelet tervezet szerint. Az elszámolás módja megváltozik, a vállalkozóknak a bankok helyett a Magyar Államkincstárhoz kell fordulniuk az ellenérték átvételéhez. A módosítás a nyugdíjasokat nem érinti, számukra az utalványok felhasználási határideje nem hosszabbodik meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán. Még ebben az órában ismét remek zenék érkeznek, hallatott Chris Isaak hangulatos Blue Hotel című dalát, fennsendül Sting egyik legszebb szerzemény az If I Ever Lose My Faith in You, és egy igazi álompáros is megszólal. Nem sok olyan felvétel készült a pop történelemben, amelyen két ekkora világsztár énekel együtt. Paul McCartney és Michael Jackson a 80-as évek elején több közös dalt is készített, ezek közül a Say lett a legsikeresebb, amely hetekig vezette az amerikai slágerlistát. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írja a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet, és most a helyes SMS számot mondom, nem úgy, mint az előző órában, 0-20-2-21-21-20-as az SMS számunk. Most pedig jön az óra első dala, Paul McCartney és Jacko közös felvétele. Itt a Say.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés akadályozhatja a közlekedést. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, a kormány korrupció ellenes intézkedés csomagjának részeként létrejövő szervezet feladata, a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése lesz. Az államfői jogköröket gyakorló Forstoffer Ágnes által aláírt jogszabály értelmében az országgyűlésnek 30 napon belül meg kell választania az új hivatal elnökét és elnök helyettese.

0: Az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet. Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át az év végéig. Bóka János frakció vezető egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormánypárt a jövőben az energetikai és gazdaságpolitikai témákra kíván összpontosítani, így ezekről a területekről érkezhetnek az új képviselők. A politikus megerősítette, a cserék célja a szakmai megújulás, emellett a korábbi frakció vezetőt Gulyás Gergely arra kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyen részt a képviselőcsoport munkájában. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Ebben az órában ismét változatos zenék jönnek. Hallhatod a Ruxette lendületes Sleeping in my car című slágerét. Felcsendül a Madness egyik legismertebb dala, az Our House, és természetesen a Tears for Fears is érkezik a felejthetetlen Everybody Wants to Rule the World-el, amely majdnem kimaradt a Tears for Fears albumáról, nem tudom, tudta, de a zenekar eleinte nem volt teljesen meggyőző, de róla végül mégis felkerült a lemezre, és ez lett az egyik legnagyobb slágerük, amelyet ma is a világ rádiói előszeretettel játszanak. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írj a startradio.hu-n, vagy küldj üzenetet a 020-221-2120-as számra. Most pedig kezdjük az órát elsőként a Tears for Fears-el, itt az Everybody Wants to Rule the World.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Ilyen hőségben úgy gondol az ember, hogy a parlagfű inkább visszahúzódik, de nem, ő jön. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Koncentrációjuk a hőhullám megindulásával egyre több felé elérhette a tüneteket okozó közepes szintet. A csanánfélék pólen koncentrációja országosan közepes, magas szinten van, a többiek alacsony. Éppen vegetálnak. Nem csoda, én is. A hőség jelentősen megterheli ugyanis még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás. A trópus éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Hogyha csak tehetjük, akkor próbáljuk meg legalább 1-2 órát egy nap hűvös helyen tölteni. Vigyázzunk a közlekedés során is, hiszen ilyenkor nagyobb odafigyelést igényel a közlekedésben való részvétel. Jó utat a közlekedőknek!

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés akadályozhatja a közlekedést, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasútjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zolt. Még ebben az órában hozom a Kraftwerk egyik legnagyobb slágerét. Itt lesz a Robots. Érkezik Robbie Williams, Phil Collins és a Lightning Seeds. És kellemes délutánt. 30-es tartod benne Ross Stewart dalát. Itt a Have You Ever Seen The Rain.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Sokat

Házas tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 534 éve mai napon Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. 215 éve megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. 163 éve született Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. 100 éve született Tony Bennett, sokszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekes. 96 éve kiutasították Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. 74 éve született Másik János, zeneszerző, zenész, énekes. 73 éve született Vahorn András, festőművész, grafikus, zenész, filmes. És 18 évvel ezelőtt a mai napon egy véletlen folytán Heikki Kovalainen, finn autóversenyző, a Hungaroringen megszerezte egyetlen Formula 1-es futamgyőzelmét.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban, a központi

0: 1%-kal elmarad az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Romániából először telepítenek át barna medvéket külföldre egy nemzetközi együttműködés keretében. Az Ernyesti rezervátumból 4 fiatal nagyvadat szállítanak a franciaországi Sainte-Croix állatparkba, ahol a 120 hektáros területen természetes körülmények között élhetnek tovább. Romániában él Európa legnagyobb barna medve populációja, a becslések szerint a nagyvadak száma a 12 ezer egyedet is meghaladja az országban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szeres. És még több.
1: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sokat nem?
5: Sokat nem.
2: Start
1: Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Salamon Gréta a vendégünk, üdvözöllek. Bűvésznő, művésznő, kettő az egyben. Szervusz.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
2: Rendhagyó a mai műsor, ugye nem egy zenész ül itt velem szembe, hanem egy bűvész. Mi a különbség egyébként így a te olvasatod szerint a bűvész vagy mentalista között? Mert ugye 20 évvel ezelőtt, amikor volt ez a tévéműsor, nagyon-nagyon elterjedt ez a megfogalmazás, hogy mentalista. Szerinted mi a különbség a kettő közt? Vagy a te olvasatod szerint mi a különbség?
3: A bűvészeti ágban több bűvészeti ág is létezik, és az illúzionista az az egyik, akkor van egy színpadi bűvész, amit én képviselek, illetve vannak ilyen kisebb trükkök, ilyen asztali trükkök, ez a close-up, és ezekben is, tehát nagyon sok fajtája van a bűvészkedésnek.
2: És a mentalista az mitől mentalista? Az olvas a gondolatodban? Így átvitt értelembe? Hú, most nagyon eltorzult az arcod.
3: Igen, most a kollégákra gondoltam hirtelen, azért nem. Ő olvas a gondolatodban, igen.
2: Akkor menjünk vissza a gyermekkorba, menjünk vissza a kezdetekhez. Mit lehet róla tudni, milyen volt a te gyermekkor? Milyen családból jöttél?
3: Nagyon színes volt az én gyermekkorom, ugyanis édesapám Salamon László, ő is gyerekkora óta bűvészkedéssel foglalkozott, és én ebbe születtem bele, ebbe csöppentem bele, úgyhogy meg volt előttem a
2: kitaposott út, így csúnya szóval.
3: Így is lehet mondani, igen, a kitaposott út, és édesapám, engem mindig is érdekelt a bűvészkedés, és édesapámnak nagyon sok műsorára elmentem, már egészen kis gyerekkorom óta, tehát óvodáskorom óta végig kísértem, illetve mindenhova vitt is magával, ahol lehetett, és aztán így nem volt kérdés, hogy engem is érdekel a bűvészet, és ezzel is szeretnék foglalkozni.
2: De nem volt benned ez a megfelelési kényszer így édesapád részéről?
3: Abszolút nem.
2: Nem várta el, hogy ezt a pályát folytasd?
3: Nem.
2: Hát teljesen magadtól
3: magamtól,
2: történt?
3: Magamtól. Mm. Nekem nagyon tetszett, hogy a műsorokban, ahogy fellépett, ahogy előadta a trükköket, és a közönségnek, hogy mennyire tetszett, mennyire tapsoltak neki, és mindig olyan boldogan is jött le a színpadról, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. Sportrádió.

0: Start Rádió.
1: Mikor volt ez a pont? Hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy oké, nekem nem a hangszerek kellenek, nem a mit tudom én más érdeklődési kör kell, hanem ez a vonal.
2: Hát pont 30 éve idén, 12 éves koromban.
1: Az okosabbak kiszámolhatták, hogy 18 éves múlhattál.
2: Igen. Ugye ez az év is nagyon fontos nekem, mert tényleg most ez a jubileumi év, ez nekem nagyon sokat számít, és 12 éves koromban jöttem arra rá, hogy én ezt egyedül is szeretném folytatni, és édesapámmal közösen össze dugtuk a fejünket, és azokat a trükköket, amik tetszettek nekem, azokat így akkor megtanította nekem, nagyon sokat gyakoroltunk, és összeállt egy komplett egyéni bűvészműsor.
1: Adja magát egyébként a kérdés, hogy mi volt az első trükk, amit te magad is meg tudtál csinálni, amivel ugye ki tudtál lépni emberek elé már bátran.
2: Igen, készültem, hogy ezt szokott kérdezni egyébként, és el is hoztam magammal ezt a tojásos zacskós.
1: Jaj, most szemléltetés lesz? Aha.
2: Igen, de ha gondolod, majd a végén nem tudom neked.
1: De nem, mutassad nyugodtan, vagyis hát kommentáljuk közben, mert ugye a rádióhallgatóknak, illetve akik ezt a beszélgetést hallgatják, eléggé nehéz lesz így elképzelni. Szóval kommentáljuk, hogy mi történik most.
2: Van egy kis zacskó a kezemben, egy ilyen kis fekete.
1: Fekete pöttyös, bocsánat.
2: Ilyen zacskó, és van egy szép tojás másik kezembe, és akkor megmutatom neked, hogy...
1: Most eldugod a tojást a zacsiba.
2: Igen, megmutatom, hogy még mindig megvan.
1: Igen.
2: Még egyszer, ülve még nem is adtam el ezt a trükköt.
1: Hát akkor itt volt az ideje, igen.
2: Még egyszer, hogy megvan a tojás.
1: Igen.
2: És aztán eldobom a levegőbe.
1: Igen.
2: És a zacskót kifordítva.
1: Jó,
2: tudom, hogy eltűnt a tojás.
1: Oké,
2: és most... akkor visszavarázsoljuk, jó? Mit szólsz?
1: Na,
2: jó?
1: Varázsoljuk.
2: Dobok egy, így a levegőbe majd.
1: Igen.
2: És
1: ott volt benne.
2: Ki kéne venni belőle, jó?
1: Kiveszed, na, akkor kivesszük belőle, és ott van a tojáska, és köszönjük szépen a beszélgetést, mindenki mehet haza. Engem ezzel a trükkel ki lehet a legpozitívabb értelemben akasztani, úgyhogy köszönjük szépen. Nos, tehát akkor ez volt az első trükk.
2: Ez volt, igen.
1: Gratulál. Oké.
2: Ez nem könnyű trükk egyébként, de...
1: Iskolában nem történt veled olyan, hogy miért nem jössz, mit tudom én, zenélni vagy énekelni, és miért inkább ezt a bűvész vonalat viszed, vagy partnerek voltak a suliban az osztálytársak?
2: Hát egy kicsit irigykedtek.
1: Ezt tudjuk egyébként, hogy a gyerkőcök olyanok, hogy hajlamosak az irigykedésre, de te hogy kezelted ezt?
2: Hát hamar túllép az ember rajta. Más emberektől, gyerekektől megkaptam ugye a tapsot, az elismerést, és az nekem teljesen rendben volt, tehát így nem zavart, hogy az osztálytársak kinéznek emiatt, hogy én bűvészkedek. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 3-a, hétfő van. Békés vármegyében is több önkormányzat, intézmény és magánszemély nyár elején betartotta a fűnyírási tilalmat. Arról, hogy ez mennyire volt egy fontos kezdeményezés, Boldog Gusztávval, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Újabb kiállításnak adott otthont az elmúlt hetekben a Békés megyei könyvtár élő népművészet címmel. A 18. országos népművészeti kiállítás regionális állomásán a Délalföld és a Vajdaság legkiválóbb népi művészei mutatkoznak be. A rendezvény legfőbb törekvése a gazdag tárgyi kultúra megőrzése, valamint átmentése a jövő számára. A kiállítás egyaránt Rivalda fénybe helyezi a több évtizedes múlttal rendelkező mestereket és a lelkes fiatal alkotókat. Farkas Kis Dalma gyógytornász számos kapcsolódó végzettséget szerzett az elmúlt években, többek között manuálterapeutaként is dolgozik. A Körös Hírcentrum stúdiójában az általa végzett munkákról kérdeztük. Simon Tibor énekes, Gyarmati Zsolt billentyűs és Árgyelán Barnabás gitáros nemzetközi vizeken is igen szép teljesítményeket könyvelhet el az általuk alapított Kék Mandarin együttessel, ugyanis dalaikat rengeteg országban szeretik és játsszák a rádiók. Az együttessel a Körös Hírcentrum stúdiójában beszélgettünk, többek között arról, mennyire kooperálnak más, hasonló stílusban alkotó zenészekkel, bandákkal.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Békés vármegyében is több önkormányzat, intézmény és magánszemély nyár elején betartotta a fűnyírási tilalmat. Arról, hogy ez mennyire volt egy fontos kezdeményezés, Boldog Gusztávval, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Volt ugye egy olyan kezdeményezés itt még a nyár elején, hogy ne nyírjuk le a füvet. Nagyon sokan ezt betartották, és önkormányzatok is mellé álltak tényleg ennek a kezdeményezésnek. Ti hogy értékelitek? Van haszna az ilyen jellegű? Én azt gondolom, hogy rövid távú megoldásnak, hiszen ugye itt összvisz néhány hétről volt szó, de hogy például ez egy jó irány lehet?
5: Hát annyiból jó irány. Nyilván a Békés Csabai parkokat kezelni kell. Tehát vannak olyan szakaszok, ahol szerintem értelmetlen betartani mondjuk ezt az útirányt, mert tényleg a járdák mentén útszegélyekbe, a parkjainkban, hogy ahol esztétikai szépségre törekszik az ember.
4: Akár balesetveszély miatt.
5: Hát igen. Tehát ott mindenféleképpen lehet a füvet nyírni, de én azt látom, hogy városi szinten, és nem csak Békés Csaba, hanem sok mindenhol máshol, a 200%-os fűnyírás zajlik. Tehát minden négyzetmétert, és lehetőleg nem 5 centire, nem 0 centiméter, hanem minden mínusz 2 centiméteresre kell nyírni a füvet. Ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Egyébként, hogyha meghagyjuk a füvet legalább olyan magasáig megnőni, hogy már magot tudjon érlelni, ebben megjelenhetnek a kétszikű virágot hozó virágzó növények, hogy az ilyen lepke, meg mélegelő, meg nem tudom, lepkekert, meg prédikert, nem is tudom milyen néven szoktak ezek mozogni. Ezek egy eléggé összetett élőhelyet adnak különböző állatfajoknak is, például a rovarfajoknak, amire ráépül mondjuk a rovarevő madárvilág, aminek szeretjük hallgatni a hangját, tehát ezek egymás nélkül nem működnek. Lenyírjuk a füvet, elpusztul az a rovartáplálék, amit a rovarevő madár egyébként megenne, meg a gyíkok, meg a béke, meg a nagyon sok minden, és akkor borul a sokat emlegetett ökoszisztéma, hogyha így járunk el. És hát persze a talaj szárazságát is ezzel eléggé felgyorsítjuk. Sokkal könnyebben felmelegszik a talajfelszín, ha nincs, ami árnyékolja. A hajnali harmatot például a fűnek ez a fű felülete, ez a kondenzációs hatás, ez meg tudja tartani, tehát ettől a hajnali harmat, hogy a levegőből ezek a magas szárak, ezek kicsapják ezt a vizet, és ez már egy ilyen mindennapi reggeli öntözésnek felel meg akkor is, hogyha napok óta, hetek óta nem esett az eső. Tehát ilyen hatása is ennek lehet. Nyilván, hogyha legyírjuk ezt a füvet, akkor ez a pára megkötése, ez sem működik.
4: Én lehet, hogy az állatvilág helyzetét egy picit a rovarokkal kezdeném. Ugye ők a legkisebbek talán ebben a rendszerben. Őket látjátok-e, tudjátok-e bármennyire is követni, hogy az ők is életükben, a faj gazdagságukban történt-e változás? Érinti-e őket is ez az asszályos időszak?
5: Hogyne, persze. Jó néhány kutató dolgozik itt a mi területünkön is, különböző rovarászok, különböző rendszertani kategóriákat, a lepkéktől a sáskákig mindenféléket kutatnak, bogarászok jönnek-mennek, és ők az állapotváltozást ezt folyamatosan monitorozzák, és ebből látszanak bizonyos tendenciák. Mert meg kell várni a kutatásoknak a végét, az eredményét, nyilván évek távlatából lehet majd azt a hullámzó vonalat rárajzolni a grafikonra, ami mutathatja, hogy például 2026 ilyen szempontból hogy néz ki.
4: Közösségi oldalakon nagyon sokan aggódnak a madarakért is, őket ugye már gyakrabban látjuk, többet látjuk, és főleg az elhullott példányokat, amire nagyon sokan aggódva, panasszal néznek itt Békés Csabán is. Erről ti hallottatok-e valamit, vagy találtatok-e bármilyen okot rá, hogy miért van például ennyi galamb elhullva itt utcáról utcára?
5: Hát a természetben a világ legtermészetesebb dolga az, hogy ami megszületik, az előbb-utóbb el is pusztul, tehát természetvédelmi szempontból az egyedi védelmet, vagy az egyedi ilyen drámákat, ezt mi nem tudunk ezzel foglalkozni, nincs is miért, hogy foglalkozunk ezzel. Mi általában az egy-egy fajnak a állomány változásait tudjuk nézni. Tehát nyilván a ritkább madarakért, a sasokért, sólymokért, mondjuk a címer madarunkért, a túzokért, ezt folyamatosan mindig nézzük, és örülünk, hogyha több van, nem örülünk, hogyha kevesebb van. Ezeket folyamatosan nézzük. A tömegfajokat, mint például a városi galambok, hát ezek, hogy is mondjam, olvasom én is ezeket a közösségi médiában a bejegyzéseket, és hát meglehetősen megosztó pro és kontra vélemények vannak. Van, aki itatgatja, etetgeti őket, a másik oldal az pedig eltaposná, hogyha tehetné, tehát nem szívelik. Most azt, hogy a városban bent elpusztult madarakat találunk, ez természetes, ez mindig is volt. Nyilván vannak itt vadmadarak, van vannak házi madarak, ugye a házi galamb hiába vadon élőként mutatja itt magát, hát mégiscsak egy háziasított fajról van szó, illetve a talán 10 éve, 11 néhány éve beköltözött örvös galamb, az, ami saját magát szintén háziasítja most már itt bent városon belül, tehát egy urbánus madárrá vált. A elpusztult galamb az 10-szer akkor, mint egy elpusztult veréb. Tehát, hogy a veréb elpusztul, 10-szer akkor az esélye, hogy észreveszünk, megfigyeljük. A galamb az egy combos állat, jó nagy darab, ezzel lehet látni, hogy ott van. Ráadásul sok van. Tehát minden utcasarkon 8-10 örvös galamb legelészik. Most is, ahogy jöttem ide a stúdióba, láttam, hogy mindenhonnan húhognak, itt vannak körülöttünk. De ilyen módon sokkal többen pusztulnak el, akár természetes körülmények között is. Azt megint érdemes látni, hogy a madaraknál a frissen kirepült fiataloknak a hátmos hasamlőtöknek a 70-80%-a elpusztul minden madárfajból. Tehát ez a fecskétől a verében keresztül. Még. Meglehetősen sok, lehet, hogy nagy számot mondtam, de szerintem nem biztos. Tehát eléggé nagy számban pusztulnak el a fiatalok. Általában azok a madarak maradnak benne a körforgásban, amik egy telet már megéltek valahol, vándormadárként elvonultak és visszatértek. Ők már hosszabb időt meg tudnak itt nálunk élni, 8-10-15-20 évet is a madárfajtól függően. Fiatalok közül sokan elpusztulnak. Különösen úgy, hogy nagyon sok madárfióka úgy kezdi a pályafutását, hogy kiugrál a fészekből, de még nem tud rendesen repülni. Most az örvös galamb belvárosban ugrál ki a fészekből, az autók közé potyognak lefelé, az aszfaltra elütik őket, de mondjuk a macskának is egy nagy falat, de akár még a házi kedvenceink is eljátszogatnak velük. Úgyhogy valószínűleg én erre gondolok, hogy ezért találunk több tetemet, és hogy visszautaljak arra, hogy van, aki szereti, etetgeti, itatgatja ezeket az állatokat. Tehát, hogyha egy ilyen mennyiségbe felduzzadt állomány létezik, a házi galamb és mellette az örvös galamb, tehát galambfajok, akkor és ezek elfogadják ezt a takarmányt, amit ilyen gócokban helyeznek ki a városlakók, illetve elfogadják azt a kis csészében azt a vizet, amit kihelyeznek számukra. Óhatatlanul a fertőző betegségeket egymásra átadják ezeken keresztül. Tehát tudatosítani kell magunkban azt, hogyha mi madárvédő szempontból etetünk vagy itatunk, azzal természetellenesen koncentrálunk egy bizonyos helyszínre, egy forráshoz, legyen az eresség vagy éppen víz, madarakat. A víz az különösen jól tartja különböző kártevőket, kórokozókat. Tehát, hogyha egy beteg galamb beleészik a kis csészécskénkbe, aztán jön egy egészséges galamb, onnantól az is beteg galambnak számít. Úgyhogy én szívem szerint mindent a természetre bíznék, de hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne segíteni ezeken a madarakon, nem segít, mert fertőzéseket terjeszt, és a többi, meg elszaporítja az állományt indokolatlanul. Ha mégis szeretne, akkor ezeket az itató edényeket folyamatosan karban kell tartani, tisztítani, fertőtleníteni, a vízbe valamennyi kis ecetet tenni, hogy abból igyanak a madarak, el fogják fogadni. Ez nagymamám receptje, a tyúkoknak is így adta a vizet, tehát ha így jár el, akkor ő nem válik betegségterjesztőjévé.
4: Van esetleg még olyan állatfaj, aminek tudunk segíteni? Akár ugye itt a rovaroknál beszéltük, hogy a füvet érdemes meghagyni azért bizonyos magasságig, de akár például a sünöknek létezik olyan, vagy létezhet olyan állatfaj a kertünkben, ami azért még örömmel veszi, hogyha próbáljuk őket támogatni?
5: Hogyne, persze. Hát a sünöket említetted, ők például kifejezetten nem szeretik, hogyha gerebjézünk. Tehát a lehullott avart, azt, hogyha összeszedjük mondjuk a kertnek arról a részéről, ahhoz bántja a szemünket, de ahol majd lepakoljuk, a komposztdombunkat, a kis avardombunkat tesszük, azt már utána ne háborgassuk az év hátra lévő részében. Különösen akkor már, amikor ősszel mondjuk betelelnek a sünikék, ott fogják majd a téli álmukat aludni, meg kell várni a tavasznak azt a részét, amikor már előbújnak, és utána lehet ezt a komposztot átforgatni, átdolgozni, addig ne piszkáljuk. Persze, hogyha itt a tavasz, akkor ugyanebbe a kupacba fogják majd a kis fiókáikat és a sünkőket is megszülni, akkor pedig azért egy biztonságos menedékez nekik. Én nem tudom, hogy elárulhatom ezt magamból, én évek óta nem gerebézek, ott van jó helyen az avar, ahova az lehullott, és hát azt látom, hogy a fekete rigók is imádják ezeket a leveleket forgatgatni, ők keverik tulajdonképpen a helyben komposztált lombot, az alatt sokkal nedvesebb a talaj, ott mindenféle gombaféleségek is előjönnek, én a kertemben is szedek ehető gombákat, mert ennek köszönhetően ezek előjöttek, de ott találják a gilisztát, a rovarokat, a sok mindent, és ezzel tudják etetni a fiókáikat. Tehát összetett a kérdés, legyen minél több növény, olyan növény a kertünkben, ami az eredeti erdei bozótost imitálja, tehát lehetnek cserjéseink, akár ez egy gyümölcsből is természetesen, de lehetnek vadfajokból összeállított ilyen kis növények, hogyha valakinek akkor a kertje megteheti, és mondom, nem kell feltétlenül mindent kisepregetni, élére vasalni, a kertben picit lehet vadabban hagyni.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Újabb kiállításnak adott otthont az elmúlt hetekben a Békés megyei könyvtár élő népművészet címmel. A 18. országos népművészeti kiállítás regionális állomásán a Délalföld és a Vajdaság legkiválóbb népi művészei mutatkoznak be. A rendezvény legfőbb törekvése a gazdag tárgyi kultúra megőrzése, valamint átmentése a jövő számára. A kiállítás egyaránt Rivalda fénybe helyezi a több évtizedes múlttal rendelkező mestereket és a lelkes fiatal alkotókat.
3: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönjük az élő népművészet 18. országos népművészeti kiállítás délalföldi és vajdasági káratán megjelent alkotókat, kedves vendégeinket. A Hagyományok Háza és a

0: a Dél-Alföldi régióból és a gazdaságban érkező alkotások gyűjtését és a regionális kiállítás koordinálásának egyesületünk a Békés-megyei Népművészeti Egyesület koordinálta. Ezek után tisztelettel felkérem Veszprémi Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnökét, az Élő Népművészet 26 év tárlatának főkurátorát, hogy viselje meg a kiállítást.
1: Köszöntöm én is minnyájukat ezen a forró délutánon. Alkotókat, családtagjaikat, mert ez nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hiszen minden sikeres ember és alkotó mögött legtöbbször ott van a segítő család, aminélkül nem lehetne senki sem sikeres, semmilyen területen. Érdeklődőket, patronálókat, mentorszervezőket, alkotányos tagját. Húst Károly gondolatát idézném először is, melyet először a Velemi Stúdió 40. születésnapi meghívóján olvastam. Amit mi csinálunk itt és ma, az nem felekezet és nem egyház, de a vallás maga. Amit mi építünk, az nem világnézet, nem pártpolitika és nem üzlet, de hit és kétségbe esett reménység. Amit mi élünk, az nem mulatság, nem sport, de mártírum. Amiben bízunk, az nem a rombolás, nem a halál, de a feltámadás. És én magam tenném hozzá, sokunk számára az élet maga. A népművészet nevezzük a mindenki által ismert és szeretett megszokott terminus szerint, a magyar kultúra számára a 19. század vége óta rengeteg erőt és megújulást adott. A népművészet szó valószínűleg igen sok embernek megdobogtatja a szívét, hiszen ma is sokan gyűjtenek és használnak úgynevezett népművészeti tárgyakat, amelyek egy része a múltból származó régi darab, mások pedig a hagyomány tovább értető mai alkotások. Bár maga a népművészet a hagyományos értelemben már létezik, az általa tárgyakban megfogalmazott képi nyelv ott hagyta a nyomát az iparművészet, a képzőművészet egyes területein, és a 20. század második felére egy sajátos, sok szállal a tradíciónkhoz kötődő, de a mai kor elvárásaihoz igazodó népművészeti ágat hozott létre, amelyet úgy nevezünk még iparművészet. A hagyományos tárgyalkotó kézművességnek ez a meghatározása több mint fél évszázada ismert, és bár találhatunk volna a jelenség megnevezésére pontosabb kifejezést is, lassan ez is a hagyomány részévé vált. Mi, akik a hagyományozó kézművesség továbbéltetését fontosnak tartjuk, világosan látjuk, hogy a népművészet felfedezése óta szinte folyamatosan két fő, hangsúlyos kérdés fogalmazódik meg a folytatással, a továbbéltetéssel kapcsolatban, és ez több mint 150 éve nem változott. Az egyik fő kérdéskör a népművészet felfedezése, gyűjtése, archiválása, valamint feldolgozása, újrafogalmazása, gondolati ügymentén fogalmazódik meg. Amikor a 19. század utolsó harmadában fokozottan felfigyeltek a népművészeti tárgyak esztétikai értékeire, művészi kvalitásaira, divatba jöttek és helyet követeltek a múzeumokban, másrészt a városi családok otthonaiban. A népművészet formanyelvét rendkívül gazdag és változatos mintakincsét próbálták rögzíteni, kiállításokon bemutatni, kiadványokban átrajzolva hozzáférhetővé tenni. A másik hangsúlyos ív a népművészet bemutatása, a kézműves alkotók helyzetbehozása, az alkotásoknak a kor igényeihez történő igazítása. A régebbi szakemberek is nagyon fontosnak tartották, hogy kiállításokon, albumokban bemutassák az összegyűjtött anyagot, az akkori idő élő népművészetét, de legalább olyan kiemelkedő szerepe volt annak is, hogy a kézműves alkotókra felhívják a figyelmet, hogy biztosítsák számukra a fizetőképes vásárlói érdeklődést. Amennyiben ugyanis sikerül az alkotóknak a megélhetést biztosítani,

0: biztosítani, ugye ez a tradicionális kézműves kultúra is támogatta. Ugyanakkor egy másik fontos kérdés is megfogalmazódott, hogy a kézművesek által készített tárgyak megfelelnek-e a használók elvárásainak, alkalmasak-e arra, hogy ma is használjunk, vagy érdemes volna azokat módosítani, akkor elvárásaihoz igazítani. A világ jelentősen átalakult az elmúlt 100 év során, és a változások ott hagyták nyomukat az élet szinte minden területén. Az egykori közösségi életforma már a múlté, a világon egyre kevesebb a hagyományait tovább értető közösség, és egyre több tűnik el a régebben megszokott értékekből. A népművészet, mint tárgyi anyanyelvű, jelen van ugye a napjaink kultúrájában, de a múlthoz képest jelentősen módosult formában és lecsökkent mértékben. Régen egy falusi háztartás hagyományos tárgyak százalék igényelte, ma azonban a népművészeti tárgyak csupán hangulati kiegészítői otthonainknak.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Farkas Kis Dalmat gyógytornász számos kapcsolódó végzettséget szerzett az elmúlt években, többek között manuálterapeutaként is dolgozik. A Körös Hírcentrum stúdiójában az általa végzett munkákról kérdeztük.
4: Kérlek, mutatkozz be pár szóban.
5: Szia, én is üdvözlök mindenkit. Farkas Kis Dalma vagyok, gyógytornász vagyok. 13 éve végeztem Szegeden, és jelenleg a Mandula Fizioterápiás Központban dolgozok itt Békés Csabán.
4: Örülök, hogy itt vagy nálunk. Most úgy mutatkoztál be, hogy gyógytornász vagy, de én utána olvastam, és nagyon sok minden más is vagy. Miben különbözik a manuálterapeuta és a gyógytornász, illetve ha jól láttam, akkor JER mozgásfejlesztő is vagy.
5: Igazából a kérdéseidre válaszolva, ugye az alap szakképesítésem a gyógytornász, és erre épülő posztgraduális képzések érhetőek el Magyarországon. Ugye az első kérdésed a manuálterápia és a gyógytorna közötti összefüggések voltak. A manuálterapeuta képzés Magyarországon az egy posztgraduális képzés, orvosok és gyógytornászok jelentkezhetnek rá, és akkor ez egy akkreditált Semmelweis Egyetem által elvégezhető képzés. A manuálterápia sokak fejében egy picit keverbe van a csontkovácsolással. Ugye a kettő között azért vannak különbségek, hiszen a manuálterapeuta az inkább mobilizál, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy például gerincfájdalommal keresnek meg minket a betegek, viszont hirtelen gyors mozdulatot nem végzünk. Amit nagyon-nagyon kiemelnék, hogy minden manuálterapeuta egy nagyon pontos állapotfelmérést végez, az alapján alakít ki kezelési tervet, és utána kezeli az üzületet, ha szükséges, és akkor ugye itt van még egy nagy-nagy felkiáltója, hogy és ez nem elég, hanem hogyha meg akarunk gyógyulni, akkor foglalkozni kell mellette az izomzattal, és vagy nyújtanunk, vagy erősítenünk kell azokat az izmokat, és akkor ugye nyilván egy személyre szabott tornával távozik tőlünk a beteg.
4: Amit te állítasz össze?
5: Igen, ez nálunk így néz ki, hogy mi állítjuk össze, van ugye bejelentkezés, ott már beszélünk telefonon pár szót, vagy akár lehet e-mailen is időpontot kérni, és akkor igazából, amikor megjön a kis vendégünk, akkor az első pár percben átbeszéljük, hogy mi az ő problémája. Az az első pár perc egyébként a legeslegfontosabb, első 10 perc. Általában azért szoktak már hozni valamilyen leletet, azt is megbeszéljük, hogy melyik latin szó mit jelent azon a leleten, mi mire épül. Gerincmakettem, amin szoktam mutogatni, hogy mi, hogy van és mit jelent azokon a leleteken az a sok-sok ismeretlen szó. Utána csinálunk mindenkinek egy állapotfelmérést, ami igazából egy testtartás elemzést jelent álló helyzetben. Itt megnézzük, hogy hol van szimmetria, aszimmetria a testtartásban, illetve funkciók közben is leteszteljük az egyént, aki ott van nálunk. Amikor ezzel
4: meg... Bocsáss meg, a funkciók közben az azt jelenti, hogy például sétáltatjátok.
5: Például, vagy ilyen egyszerű mozdulatok. Így van, vannak validált tesztek, amit elfogadnak Magyarországon, illetve nemzetközileg, és ezek közül használunk párat. Mindig ugye a beteg tudásához képest, ugye ahhoz adaptáljuk, hogy ő mire képes, és ugye pont az a lényeg, hogy megnézzük, hogy mi az, ami nem megy, mi az, ami a célunk, és hogy mit tudunk elérni, és akkor ez egyébként azért nagyon fontos, mert hogy így nyomon követhető lesz, és visszamérhető a változás, hiszen ezt a testtartás elemzést oda is adjuk a betegünknek, amikor végeztünk az első kezeléssel, és ha ezzel megvagyunk, akkor ugye felállítjuk a kezelési tervet, jön a kellemes rész, hiszen felfekszik a beteg a kezelőágyra, ott, ha van letapadt izom, akkor azt különböző technikákkal lazítjuk, illetve ha szükséges, akkor ugye az izületet megkezeljük manuálterápiával, majd pedig a végén jön a személyre szabott torna, minden izületre megnézünk egy-egy feladatot, mert hogy én abban hiszek, hogy nem elég csak tünetet kezelni, hanem jó lenne az okot is megérinteni és azt megváltoztatni, és ugye hát innentől kezdve akkor minden nap kell nálam tornázni, viszont a jó hír, hogy én magamból indulok ki, én egyébként elég lusta vagyok, aki ismer, azt tudja, hogy nem erősségem a sok mozgás, viszont pontosan ezért tényleg nagyon célzott a torna, csak a legszükségesebbeket mutatjuk meg, illetve az nagyon-nagyon fontos, hogyan végezzük ezt a tornát, mert nem az a fontos, hogy ismerjünk 25 különböző feladatot, hanem az, hogy tudjunk 5-öt, viszont ezt nagyon jól végezzük, és akkor erre ott fel is hívom a figyelmet, és ezt is a végén megkapják tőlem a betegek a testtartás elemzéssel együtt.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Simon Tibor énekes, Gyarmati Zsolt billentyűs és Árgyelán Barnabás gitáros nemzetközi vizeken is igen szép teljesítményeket könyvelhet el az általuk alapított Kék Mandarin együttessel, ugyanis dalaikat rengeteg országban szeretik és játsszák a rádiók. Az együttessel a Körös Hírcentrum stúdiójában beszélgettünk, többek között arról, mennyire kooperálnak más, hasonló stílusban alkotó zenészekkel, bandákkal.
4: Milyen viszonyt ápoltok hasonló zenei stílusban tevékenykedő együttesekkel? Vannak-e közreműködések akár koncertszervezésben, akár dalkészítésben?
5: Szerencsére már az elején, amióta ugye lelepleződtünk, mondhatjuk azt, hogy ugye a személyes ismerettségben megtaláltuk rögtön azokat az ismerősöket, kollégákat, akik tulajdonképpen alapban úgy gondolták, hogy ez egy jó dolog, ebből lehetne úgy kihozni dolgokat, hogy nem csak a saját zenekart futtatjuk, saját zenekart, saját számokat nyomunk, hanem mi lenne, hogyha. És van olyan magyar zenekar, vannak olyan magyar előadók, akikkel már kollaboráltunk korábban is. Ugye itt akár a Supamunkot is meg lehet említeni. Amiután ugye itt Békés Csabán már volt egy post-punk fesztivál tulajdonképpen, ami egy nagyon jó szervezésben sok zenekart összehozott, aminek a zenekari tagok közötti jó barátság is tulajdonképpen a hozománya. Ebből következett az, hogy így hoztuk, vittük egymásnak az információt, beszélgettünk, és bizony beleakadtunk olyanba, hogy egy zenekar, mondhatom a nevét, a Cold Contrast kért egy feldolgozást, egy remixet tulajdonképpen az egyik dalukhoz, ami olyan jól sikerült a Kék Mandarin verzió, hogy koncerteken például azt a verziót játsszák.
4: Ez
5: nagyon-nagyon. Egy német zenekar, a Sinister Seduction is ugyanebben a vonalban keresett meg bennünket, és a kollaboráció velük is működik. Ott mondjuk érdekes, hogy ott az együttes hölgytagja magyar származású, de nagyon nehezen beszél magyarul, tehát ő már német, de ezt csak színesítésként, érdekességként mondtam, hogy nemzetközi kapcsolatok idézőjelve, persze nem felfújva a történetet, de működnek, és mi nyitottak is vagyunk ezekre a dolgokra.
4: Esetleg vannak-e külföldi megkeresések, akár fellépés tekintetében?
6: Megkeresések mint vannak. Még nem fellépés. 99%-ban kíváncsiak, mikor jön ki újra. Aztán következik az, hogy ők szeretnék játszani. Akkor különböző
4: rádióállomásokról van szó?
6: Így van, így van. Ez nem csak online, hanem FM rádióállomásokról is, és a nagyon népszerű kékrohós portálon keresztül rengeteg evel a zenei stílussal foglalkozó nemzetközi csoport keres meg minket óriási követőszámmal. Gyakorlatilag nem mi lépünk be, hanem ők hívnak meg, mert ugye mi nem is tudunk róluk. Konkrétan ilyen jellegű külföldi megkeresés az van, fellépés még nem, de hát az nem is olyan egyszerű.
4: Hát bízunk benne, hogy hamarosan ezt is publikálhatjátok. A kérdésem az lenne a következő, milyen formátumban jelentetitek meg a dalaitokat? Azt gondolom evidens, hogy digitális formátumban, de melyik a szívetek csücske? A fizikai formátum, CD, vinil, kazetta?
6: Egyelőre csak kizárólag digitális és dalonként, tehát komplett lemez nincs. Készülünk, de nem szeretnénk elkapodni. Szeretnénk fizikai formátumot is, digitális, tehát amit csak lehet, de itt ezért nem szeretnénk elkapodni.
4: Hisztek amúgy a teljes albumos zenei megjelenésekben, vagy mostanában inkább a dalonkénti dolgokat preferáljátok? Szerintetek melyik előnyösebb?
7: Én még a streaming világában is hiszek az albumokban, mert én is albumok szerint szoktam hallgatni zenéket. Sok olyan számmal is találkozok, ami nincsen benne a legnépszerűbbek között, viszont nekem nagyon tetszik. Ezért számomra egy nagy élmény, amikor egy ilyen számot találok végre.
4: Akár a Kék Mandarin zenekarral, akár más zenei projektjeitekkel, ugye korábban említett zenei projektekre is értem ezt, történt-e bármiféle humoros vagy említésre méltó esemény, akár élő fellépés során, akár dalkészítés?
6: A legutóbbi az éppen a budapesti koncerten most Zsoltinak nem indult el a laptopja. És olyan technikai kavalkádba kerültünk, hogy gyakorlatilag a színpad elején nekem kellett egy csomó mindent kezelnem. Ugye Zsolt így nem tudta, mert neki az azért nagy esemény volt, hidd el.
5: Igen, főleg azért, mert hogy ugye nincs dobosunk, nincs basszus, nem is biztos, hogy akarnánk, de most már azért kacérkodunk vele, hogy esetleg hogy hangzana, hogy szólna mondjuk egy élő dob, vagy egy vagy esetleg egy élő basszussal, de mi úgy gondolom, hogy jelen esetben ez a formáció így, ahogy van, ez teljesen ki tudja szolgálni az igényeket is, egyrészt, másrészt a mi igényeinket is, tehát mi tökéletesen meg vagyunk elégedve ezzel. Tivi nagyon belement már a masterbe, tehát ő nagyon jó ki tudja keverni a nótákat, például addig, amíg Balnén be nem lépett a bandába, addig a tulajdonképpen billentyű feljátszott gitárról nem tudták megmondani, hogy az gitár, vagy szint. Mi tudtuk, hogy szinti nyilván, tehát mindenféle ilyen digitális forrásból, de dicsérték, hogy milyen jól szól az a gitár. És nem mondtuk meg nyilván, hogy az nem gitár, mert hogy nézne az ki, de elmondom azért most már minden számba.
4: Most lehull a lepel.
5: Eredetileg nem volt benne gitár, azóta viszont csak az van, sőt a régi számok is most már teljes egészében a Barna által játszott gitár témákkal vannak.
4: Ugyan, tehát akkor hisznek ebben az élő hangszeres dolgokban.
0: Nagyon, sőt, én mindig mondom Barnának, amikor egy kicsit aggódik a koncert elején, hogy egyrészt ne aggódjon, mert mindig minden jól sikerül el, ha meg nem, akkor gyakorlatilag nekünk volt egy szálló igény még a Syntax Errorra, hogy a vendéglátós hang az igenis kell az élő fellépésbe. A hangulathoz az kell.
4: Izgultok koncertek előtt?
7: Bár még megesik, de nem úgy, hogy rettegek, hanem ilyen természetes izgulás van. Csak amikor hibázok, akkor kezdek el izgulni.
0: Amit egyébként senki nem hall.
4: Igen, ez általában így szokott lenni, hogy azok, akik a színpadon vannak, és lejönnek a koncert végén a színpadon, mindig szokták mondani, hogy elrontottam ezt a hangot, vagy ezt a szót, vagy bármit. És gyakorlatilag...
0: Itt hamis voltam.
4: Igen, és az együttesen kívül gyakorlatilag senki nem vette észre, és ugye ezen megy a diskurzusi órákig akár, hogy fú, azt lehet, hogy rosszul mondtam, vagy lehet, hogy rosszul játszottam, és gyakorlatilag a nézők ebből semmit nem tapasztalt.
0: Szerintem ezeket el kell engedni. Az élőnek szerintem legyen egy hangulata. Akár az, hogy most milyen mellé nyúl a gitáros, vagy másik hangszint kapcsol véletlen. Tehát én azt gondolom, hogy ettől lesz valami élő. De egy piszke izgalom nyilván van mindenkiben, de az úgy jó, mert...
4: Főleg, hogyha nem indul a laptop.
0: Hát az például elég izgalmas tud lenni, mikor próbálkozol, hogy most akkor pendrive, vagy hogy oldjuk meg a dolgot. Viszont azt gondolom, aki egy kicsit izgul, az azért teszi, mert nyilván a legjobbat akarja nyújtani. Tehát ez benne van. Tehát aki abszolút nem izgul, az vagy nagyképű, vagy annyira vérprofi, hogy nem is tudom. Szerintem van nincs.
4: Ez munka nektek, vagy szerelem, hobbi, kettelés?
7: Hobbi.
0: Én azt szoktam mondani, mint a horgászat másnak. Más avval kapcsol ki, kiül a partra, teljesen mindegy, mennyi pénzt költ rá, mennyi halat fog, nagyon nem érdekli. Leül, és teszi a dolgát, és kisüti az agyát, nekünk ez pont ugyanaz. Pont ugyanaz.
7: Én például nem is tervezek főállású zenésznek lenni. Nekem az ide megyek, oda megyek, az a világ annyira nem teljesen. De azért néha egyszer-kétszer.
4: Azért belefér. Néha. Jó. Zsolti, neked?
5: Hát mivel én úgy gondolom, hogy engem mindig kiegészített a zene, tehát hogy én nem tudtam sose zene nélkül létezni, tehát nekem, ha más nem hallgatnom kellett, jó volt egy hosszú időszak, amikor ugye gyerekek jöttek, mentek, megszülettek, nevelni kellett, stb., akkor nyilván ez a zene dolog kicsit háttérbe szorult, de a zene mindig jelen van az életemben, kocsiban, otthon, mindenképpen mindig szól a zene, és utána, amikor újra visszakerültünk a Tibivel, mintha nem történt volna semmi. Ugyanonnan folytattuk, ahol abba hagytuk, és jól érzem magam ebbe a közegbe, és nagyon örülök, hogy Barna is csatlakozott ebbe a buliba, mert ugye ő egy, te milyen Z-generációs vagy?
4: Igen. Én ezt soha nem tudtam egyébként, hogy melyik a Z, meg melyik az Y, fogalmam
5: nincs. Akkor a hallgatók többsége nyilván, hogyha majd utána néz, akkor fogja tudni, hogy a Z-generációs Barnabás és a
0: ősember.
5: És az ősember, igen, ezt akartam mondani, de nem is, és az ősemberek közötti viszony érdekes módon tud működni. Tehát ha közös az érdeklődés...
4: Az ősemberek azok ti lennétek?
5: Mi vagyunk az ősemberek, a Tibivel, így van, és a fiatal titán, a Barnabás, aki olyan dolgokat visz a gitárral a zenébe és a koncerteken, hogy...
0: Próbálj, csak mutogatom. Oké, ezt nyomd, Lotti, ezt nyomd.
5: Mert igen.
0: És elkapja a hív, tovább valamit, és akkor ez volt olyan, hogy nálunk próbáltunk, akkor Zsolti nem ért rá, nálunk az én kis cuccomon próbáltunk, és akkor elkezdett küldeni egy szólót. Csak, és na mondom, akkor most állunk, mert most vesszük fel ezt, most azonnal vesszük fel, és úgy került ki a
4: és későbbiek nóta. Során, tehát hogyha élő fellépésre kerül sor, akkor ugyanezt az improvizatív dolgot, ezt
0: mi már Pesten követeltük tőle.
4: Tehát ezt egy az egyben vissza tudod játszani?
7: Ha részletesen megtanulom.
4: Bocsánat, lehet, hogy illetlen a kérdés.
7: Ha részletesen megtanulom, akkor összejön. Békés Csabán összejött. Budapesten sajnos nem sikerült, mert most tanulni kell az érettségire.
4: Jó, hogy még korban még ott vagy?
0: Így van.
1: Igen.
0: Hát neki még mi kérjük az alkoholt.
4: Ja, értem. Oké. Okay.
7: Igen, lefáraszt nagyon a tanulás, és inkább pihenni akarok utána a zenéléshez is erő kell, addig már nem van.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Békés vármegyében is több önkormányzat, intézmény és magánszemély nyár elején betartotta a fűnyírási tilalmat. Arról, hogy ez mennyire volt egy fontos kezdeményezés, Boldog Gusztávval, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Újabb kiállításnak adott otthont az elmúlt hetekben a Békés megyei könyvtár élő népművészet címmel. A 18. országos népművészeti kiállítás regionális állomásán a Délalföld és a Vajdaság legkiválóbb népi művészei mutatkoznak be. A rendezvény legfőbb törekvése a gazdag tárgyi kultúra megőrzése, valamint átmentése a jövő számára. A kiállítás egyaránt Rivalda fénybe helyezi a több évtizedes múlttal rendelkező mestereket és a lelkes fiatal alkotókat. Farkas Kis Dalma gyógytornász számos kapcsolódó végzettséget szerzett az elmúlt években, többek között manuálterapeutaként is dolgozik. A Körös Hírcentrum stúdiójában az általa végzett munkákról kérdeztük. Simon Tibor énekes, Gyarmati Zsolt billentyűs és Árgyelán Barnabás gitáros nemzetközi vizeken is igen szép teljesítményeket könyvelhet el az általuk alapított Kék Mandarin együttessel, ugyanis dalaikat rengeteg országban szeretik és játsszák a rádiók. Az együttessel a Körös Hírcentrum stúdiójában beszélgettünk, többek között arról, mennyire kooperálnak más, hasonló stílusban alkotó zenészekkel, bandákkal. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Sportrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

비춰준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 3-a, déli 12 óra van.